Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 10-e csütörtök. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

Hamar híresztő foglalom következik. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, az Egyesült Államok és Irán közötti háború azonnal véget ér a novemberi harmadik félidős választások után. Elmondása szerint Teherán nem bírja már sokáig. Az elnök azzal vádolta Iránt, hogy megpróbálja befolyásolni a választások eredményét, valamint kétségbe esetnek nevezte az iráni kormányt. Hozzátette, Washington nem szorgalmaz új nukleáris tárgyalásokat, bár nyitva hagyta az ajtót. Emellett elmondta, az amerikai csapások 9 iráni olajszállító tartályhajót lőttek ki. Türkiye és 7 másik ország, többek között Kanada, Dánia, Portugália, Lengyelország, Spanyolország, Franciaország, Norvégia, Izland, Írország és Finnország támogatta az Egyesült Király döntését, miszerint betiltja a megszállt palesztin területeken, Cisjordániában, az illegális izraeli terepekről származó importot. A 8 nemzet támogatja a telepekhez kapcsolódó szolgáltatások korlátozását és a telepeken előállított áruk kereskedelmi korlátozását is. Egy közös nyilatkozatban a külügyminiszterek arra sürgették a nemzetközi közösséget, hogy tegyen konkrét intézkedéseket az illegális telepeket fenntartó izraeli politikával szemben. Az országok megerősítették elkötelezettségüket a két állami megoldás iránt, amely a tartós béke egyetlen járható útjának neveztek. Egy olyan megoldásnak, amely az 1967-es június 4-i vonalak mentén létrehozott, független palesztin államon alapul, Kelet-Jeruzsálem fővárosával. Oroszország reményét fejezte ki, miszerint hamarosan folytatódnak a béketárgyalások Ukrajnával. Dmitrij Peszkov, a Krem szóvivője elmondta, megerősített politikai akarat van a tárgyalások újraindítására. Ez azután történt, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere, felvetette egy olyan megállapodás felé vezető ütemterv kidolgozásának ötletét, amelyet mindkét fél elfogadhatatlan. Peszkov világosra tette, hogy Moszkva nem hoz nyilvánosságra

0: Lássuk részleteit, de azt mondta, Oroszország a színfalak mögött a jövőben kapcsolatban marad Washingtonnal, és célja, hogy mindkét fél elfogadható feltételeket hozzon létre. Reméljük, hogy ezek a tárgyalások a belátható jövőben folytatódnak, mondta Peszkov, az amerikai és az orosz elnök közötti telefonhívást követően. Több mint 4500 embert kényszerítettek otthonaik elhagyására Szudán, Észak-Darfur és Kék-Nílusi államaiban, közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM. Észak-Darfurban szeptember 3-a és 6-a között körülbelül 1275 ember menekült el a falvakból, néhányan pedig átkeltek a szomszédos Csádba. Kék-Nílusban egyetlen nap alatt nagyjából 3315 ember telepítettek ki több faluból. A Nemzetközi Migrációs Szervezet feszültnek és rendkívül ingatagnak nevezte a helyzetet. Amióta a Szudán belső háborúja 2023 áprilisában elkezdődött, több tízezren haltak meg és 13 millióan váltak menekülté. Az Apple bemutatta első összecsukható telefonját, az iPhone Duo-t. Telefon kiajtva egy hatalmas, 50%-kal nagyobb, mint az iPhone 18 Pro Max kijelzője, és egy repülőgépipari minőségű titán keretbe burkolták. A kamerán egy 48 megapixeles Fusion kamera található nulla exponálási kisletetéssel, valamint 4K videófelvétellel másodpercenként 20 képkocka sebességgel. Az iPhone Duo kiinduló ára $2000.
1: TRT Türkiye Hangya Rádiójának hírműsorát hallják.
0: Szíria elítélte Netanyahu illegális belépését a megszállt szíriai területre. Szíria elítélte az izraeli behatolást, az izraeli megszállás alatt álló szíriai területtel és provokatívnak nevezte azt, valamint a szuverenitást és a nemzetközi jog megsértésének minősítette. Netanyahu korábban a honvédelmi miniszter Israel köztársaságában látogatott el az izraeli megszállás alatt álló Hermon-hegy területére. A szíriai külügyminisztérium elítélte ezt, ami Netanyahu illegális belépésnek nevezett, és azt Szíria szuverenitása és területi épsége kirívó megsértésének minősítette. Továbbá arra figyelmeztetett, hogy az Izrael által Szíria területén folytatott további behatolások és támadások veszélyes eszkalációt jelentenek, amelyek a regionális biztonságot és stabilitást fenyegetik. Damaszkusz Izrael tette felelőssé a következményekért, valamint az ENSZ-hez, a nemzetközi szervezetekhez és a befolyásos államokhoz fordult, hogy lépjenek a támadások megállítása és az 1974-es kivonulási megállapodáshoz való visszatérés biztosítása érdekében. A látogatás során Netanyahu azt állította, Izrael példátlan abszolút ellenőrzést teremtett a Hermon-hegytől a Jarmuk folyó felé húzódó területen. Az EU éghajlat megfigyelő szolgálata csütörtökön közölte, augusztus volt a világszerte valaha mért legmelegebb hónap, és miközben Nyugat-Európa a legmelegebb nyarat élte át, az óceánok hőmérséklete is soha nem látott szintekre emelkedett. A Kopernikusz klímaváltozási szolgálat értékelésére reagálva, az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy amíg az emberiség nem mond le a fosszilis tüzelőanyagokról, a bolygó egyre olyan területekre fog sodródni, ahol korábban még soha nem tapasztaltak ilyen körülményeket. Már a Kopernikusz megfigyelések 1940-ig nyúlnak vissza, más bizonyítékok, például jégbunkok, fejgyűrűk és kolarvázak lehetővé teszik a tudósok számára, hogy a mai éghajlatot egy sokkal hosszabb történelmi kontextusban értékeljék. Türkiyében a múzeumok száma 2025-ben az előző évhez 2024-hez viszonyítva 4,4%-kal emelkedett és 664-re. Emelkedett ezzel. A múzeumokba és régészeti lelőhelyekre látogatók száma 6,8%-os növekedéssel 65.862.632-re emelkedett. A török statisztikai hivatal TÜİK közzétette a 2025-ös évre vonatkozó kulturális örökség statisztikáit. Az amerikai CBS News hírügynökség a témához közel álló forrásokra hivatkozva közölt hírében részleteket osztott meg arról, hogy Irán szeptember 8-áról 9-ére véradó éjjel támadást hajtott végre az Egyesült Államok jordániai Muwaffaq Sa'di légitámaszpontja ellen. A támadás során az Egyesült Államok körülbelül 8 F-15 harci repülőgépe megrongálódott, azonban a károcsekélyek voltak és a repülőgépeket ismét repülésre alkalmas állapotba hozták. Egy Bartok néven ismert A-10 Thunderbolt támadó repülőgép szárnya eltört, azonban az incidens során egyetlen amerikai katona sem vesztette életét. Kedves hallgatóink, ezzel a hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk továbbra is!
2: Világhírű török sportolók.

Ma a törökök ölvívás történetének egyik legkiválóbb alakja, Buseynaz Çakıroğlu életútját és sporteredményeit mutatjuk be. Buseynaz Çakıroğlu kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok és háromszoros Európa-bajnok történetéről beszélünk. Buseynaz Çakıroğlu 1996. május 26-án született Trabzonban. A Fekete-tenger partján fekvő gyönyörű városban nőtt fel, és nagyon fiatalon érdekelte a sport. Egyetemi tanulmányait a Düzcsei Egyetem sporttudományi karának testnevelés és sporttanári tanszékén végezte. A 164 cm magas, 50 kg súlyú Buseynaz a Fenerbahçe sportklubnál folytatja a pályafutását. Buseynaz nemzetközi prondon 2017-ben mutatkozott be, amikor aranyérmet nyert az olaszországi Kaszkában megrendezett Európai Unió női ökölvívó bajnokságon. 2018-ban a bulgáriai Szófiában rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmet, a Romániában megrendezett U22-es Európa-bajnokságon pedig aranyérmet szerzett. A fiatal ökölvívó csillaga egyre fényesebben ragyog. A 2019-es évforduló pontot jelentett Buseynaz Çakıroğlu pályafutásában. 2019. júniusában aranyérmet nyert a légsúlyú kategóriában a Fehér Oroszországi Minskben megrendezett Európa játékokon. 2019. augusztusában a spanyolországi Madridban megrendezett EUBC felnőtt női ökölvívó Európa-bajnokságon az 51 kg-os súlycsoportban bejutott a döntőbe és aranyérmet szerzett. Ráadásul a bajnokság legjobb női ökölvívójának választották, azon díj, amelyet a 31 ország több mint 200 sportolója részvételével megrendezett sporteseményen szerzett meg, az bizonyította, milyen kiváló teljesítményt nyújtott. 2019. októberében ezüstérmet szerzett az oroszországi Ulan-Udében megrendezett AIBA női ökölvívó bajnokságon, mindössze 23 évesen a világ második legjobbja lett. 2020 elején aranyérmet nyert a Párizsban megrendezett olimpiai selejtezőn, és ezzel beírta magát a történelembe. Ez a torna a 2020-as Tokiói olimpiai játékok európai selejtezője volt. Buseynaz eskerivel kvalifikálta magát a Tokiói olimpiai játékokra, és ő lett az első török sportolónő, aki olimpiai kvótát szerzett ökölvívásban. Emellett előnnyel indult az olimpián. Ez volt az első alkalom a török ökölvívás történetében. A Tokiói Kokugigan arenában megrendezett 2020-os nyári olimpiai játékok, amelyeket 2022-ben tartottak meg, felejthetetlen élményt jelentett Buseynaz számára. A légsúlyú kategóriában egymást követő győzelmekkel jutott be a döntőbe. A döntőben a bolgár ökölvívó Stojko Kresteva ellen lépett szorítóba és ezüstérmet nyert. Az olimpiai játékokon először Buseynaz érmet hozott Türkiye-nek a női ökölvívásban. Júniusában a montenegrói Budvában megrendezett női ökölvívó Európa-bajnokságon az 50 kg-os súlycsoport döntőjében 5-0-ra legyőzte az ér ellenfelét, Caitlin Fryst, és Európa-bajnok lett. Ez volt a második alkalom, hogy Európa-bajnok lett.
Kit dezer huson kit mavi şabon o nemzet gözü ökül vivo sövesi kaltol o İstanbul'i başak şehri fişagi sportli taşit minyek ben mekren dezet nöye ökül vivo bilak baynok şagon törtine müşkert aratot. Miutan minden fordulot mekniyer da dön tövbenle gözde o Kolimbiyayı Ingrid Lorena Valencia Victoria tiş horonirmet niyert az 80 kilogramo şu çoport bon. Az hoyt ot hon bilak baynoklet egisen kilonleges elmin bold. Ki dezer huson harom yolu şabon o lengel orsagi Krakova mekrendezet harmadik Europa'yı atiko kon o nöyi 80 kilogramo şu çoport bon indult iş veretlenül beyutota döntöbe ahol 80'lara legöste o Fransya Vasilla Kladirit iş oron irmet nyert. Ezzel eguttol kvalifikálta magát a 2024-es Párizsi olimpiai játékokra is. Április 2024-ában a Belgrádban megrendezett Európa-bajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban lépett szorítóba. A döntőben 5-0-ra legyőzte az orosz Anastasia Kold és arany éremmel tért haza. Buszén az ég 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben immár harmadszor lett Európa-bajnok. Ez egyedül állós kár volt a török női ökölvívás történetében. 2024. augusztusában a Párizsban megrendezett 2024-es nyári olimpiai játékokon az 50 kg-os súlycsoportban képviselte Türkiyét. A negyed döntőben a kétszeres világbajnok indiai Zarán Nikatot, az elődöntőben pedig a Fülöp-szigeteki Aira Villagast közte le, ég jutott be a döntőbe, és a török női ökölvívás történetében az első női ökölvívó lett, aki két olimpián is döntőbe jutott. A 2024. augusztus 9-én megrendezett döntőben kikapott a kínai Wu Yu-tól és ezüst érmet nyert. Buzenaz Csakoroló a török sporttörténelem első olyan ökölvívója, aki két olimpiai érmet is nyert. 2024. szeptemberében a Liverpoolban megrendezett női ökölvívó világbajnokságon bejutott az 51 kg-os súlycsoport döntőjébe. A döntőben vereséget szenvedett kazah ellenfelétől a világbajnok Aluha Balkibekovától és ezüst érmet nyert. 2025 márciusában a szerbiai nyisben megrendezett női ökölvívó világbajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban nagy előnnyel jutott a döntőbe. A döntőben vereséget szenvedett az észak-koreai Pang Chol-mi-től és ezüst érmet nyert. Ezzel az eredménnyel összesen 4 érmet nyert a világbajnokságokon. A 29 éves Buzenaz Csakoroló ezüst éremmel tért haza a 2020-as Tokiói olimpiai játékokról és a 2024-es Párizsi nyári olimpiai játékokról a 2019-es Ulan-Ude-i női ökölvívó világbajnokságról a 2024-es és a 2025-ös világbajnokságról, a 2018-os Európa-bajnokságról, aranyéremmel a 2019-es Minszki és a 2023-as Krakkói Európai Játékokról, 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben Európa-bajnok lett. 2022-ben megnyerte az isztambuli női ökölvívó világbajnokságot, emellett számos nemzetközi tornán is bajnok lett. Buzenaz az első török női olimpiai bajnok az ökölvívásban. A sikeres ökölvívó magasabbra teszi a létszert és aranyérmet szeretne nyerni a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokon.
Nihon nyerünk, néha veszítünk. Jen az élet.

Ez a mai eredmény. Összeszedjük magunkat, folytatjuk az utat, mondta Busenas, hozzátéve a tilalmaz, hogy évről évre jobb eredményt érjek el. A közeljövőben Isztambulban rendezik meg az Európai Játékokat, ahol küzdelmet fog vívni annak érdekében, hogy kvalifikálja magát a 2028-os olimpiai játékokra. Busenas Csekuroğlu a kontrollált és stratégia alkalmazásáról ismert. A mérkőzéseken fölényt ért el pontos ütésekkel, jó védekezéssel, fegyelmezett játékkal. Mivel könnyű súlyú, az étrendjére is oda kell figyelnie. Szerinte a legjobb ökölvívó az ukrán Vasilij Lomachenko. A 29 éves Busenas Csekuroğlu a török ökölvívás egyik legkiválóbb alakja. Az élet története a kitartás és az akarat erőnek egyik legszebb példáját állítja elénk. A kétszeres olimpiai ezüst érmes, háromszoros Európa-bajnok, világbajnok, török női ökölvívó életet ad az utódoknak. Télő, hogy a 2028-as Los Angeles olimpián aranyérmet nyerjen. A télom az, hogy évről évre jobb eredményt érjek el, mondja a sikeres női sportoló. Elbeszéltük Busenas Csekuroğlu inspiráló történetét. Sok sikert kívánunk ennek a kivételes sportolónknak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Világhírű török sportolók.

Hát együtt a nap legfontosabb híreit. Trump szerint az iráni háború véget ér a félidős választások után. Türkiye és 7 további ország támogatja az Izrael elleni brit szankciókat. Oroszország reményét fejezte ki a közelgő ukrajnai béketárgyalások kapcsán, amely szerint remélhetőleg mind a két fél elfogadható lesz. Az IOM közölte, a növekvő erőszak miatt 4500 szudáni kényszerült elhagyni az otthonát egy hét alatt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap ismét budapesti idő szerint 1 órakor találkozunk. Addig is kellemes napot kívánunk!